0: Édes András!
1: Jaj! A jós de lelki duhatás, tia fogok léti.
0: Nie, beszélj muzsika csúja.
1: Jaj, vallan az bopu csak az genisti.